0: madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszere.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dal.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
4: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: Tudtam meg, 87.6 FM, Fülix Zene.

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió.

0: Nálunk a Hargita hegy, a Nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei.
1: Megállás nélkül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig mosoly.
1: Fan FM.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: All the hits. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fülig zene.
1: Fülig zene.

FM, FM 87.6, Csíkszeredó. Szültől Fan FM.

Fűtől fűig Fan FM. FM 87.6.

0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
2: Haver, én látom ám sunyi a szemed, miért pont ő csavarta el a fejed? Amikor annyi lány van a nagy világban, az a szó barát, mit jelent neked? Hozzám is eljutott a

0: zene, félig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
0: Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
2: Billentyűk abszurd viszonya, beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

0: zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája. A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az RMDS egyelőre nem garantálja a Tomák kormány támogatását, jelentette be Kelemen Hunor az Eugen Tomákkal folytatott konzultációt követően. A szövetségnek meggyőző érvekre van szüksége a kormányzati támogatás mérlegeléséhez, és egyelőre ezek az érvek hiányoznak. Nem vagyunk politikai mazohisták, fogalmazott az RMDS elnöke, hangsúlyozva, hogy egy stabil parlamenti többség nélküli kormánynak nincs esélye végrehajtani azokat a reformokat és fejlesztési programokat, amelyeket Románia vállalt. Kelemen Hunor úgy fogalmazott, nem az volt a benyomása, hogy Eugen Tomák különösebben ambiciózus lenne a kormányprogramot illetően, ugyanakkor hangsúlyozta, nem zárták be az ajtót Tomák előtt, a tárgyalások folytatódhatnak a következő időszakban. Már nem kötelező a fokozatosság, azonnal intézkedni kell, ha veszélyes medve bukkan fel lakott területen, figyelmeztette a Környezetvédelmi Minisztérium. Az ügyvivő tárcavezető szerint sok polgármester még mindig hárítja a felelősséget. Diana Buzoiano ügyvivői miniszter keddi sajtótájékoztatóján egyértelművé tette, a jogszabályok hónapokkal ezelőtti módosítása óta a polgármestereknek jogukban áll közvetlenül és késlekedés nélkül intézkedni a belterületre merészkedő veszélyes vadak esetében. Míg korábban az állatot először el kellett zavarni, majd áttelepíteni, és csak az ismételt visszatérés után lehetett kilőni, ez a kényszerű fokozatosság megszűnt. A miniszter hangsúlyozta, a tragédiák megelőzése gyakran perceken múlik, ehhez képest egyes önkormányzatok a törvény alkalmazása helyett még mindig bürokratikus utakat keresnek. A környezetvédelmi tárca a héten egy pontos eljárási útmutatót küld el minden polgármesteri hivatalnak, hogy egyértelműsítsék a helyi vezetők feladatait a krízis helyzetekben. Sikeresen zárult az idei mezőgazdasági támogatások igénylése az Ápiánál. Hargita megye országos szinten a 8. helyen áll a leadott kérelmek száma alapján, derül ki a végleges adatokból. Március közepe és június 5-e között közel 700 ezer hazai gazda nyújtotta be igénylését az ügynökséghez. Hargita megyében a lehetőséggel több mint 23,5 ezer termelő élt, ami kiemelkedő, csaknem 98%-os megvalósítási arányt jelent. Japán sztrájkot hirdetett a Sanitas szakszervezet az ország kórházaiban és szociális intézményeiben. Az alkalmazottak fekete karszalag viselésével tiltakoznak a vérezéssel és a munkavállalói jogokkal kapcsolatos problémák miatt. A szakszervezet figyelmeztette a hatóságokat, amennyiben követeléseiket továbbra sem veszik figyelembe, általános sztrájkot is kezdeményezhetnek. A Sanitas szerint párbeszédre és konkrét intézkedésekre van szükség az egészségügyi és szociális ágazat dolgozóinak helyzete rendezéséhez. Mélyebben kell a zsebükben nyúlniuk júliustól azoknak, akik olyan ázsiai online platformokról rendelnek, mint a Shein, a Temu vagy az AliExpress. Az Európai Unió ugyanis eltörli a 150 euró alatti csomagok vámmentességét. Július 1-től egy új uniós vámdíj lép életbe, amelyet az év elején Románia bevezetett 25 lejes logisztikai illetéken felül kell majd megfizetni. Az új európai szabályozás szerint termék kategóriánként 3 eurót, azaz körülbelül 15 lejt számolnak fel. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a díj halmozódhat. Ha valaki egyetlen csomagban rendel például pólót és valamilyen elektronikai felszerelést, akkor a két különböző kategória miatt kétszer fizeti meg a 15 lejes vámdíjat, amihez hozzáadódik a fix 25 lejes hazai illeték is, így a pluszköltség már is eléri az 55 lejt csomagonként. Brüsszel az intézkedéstől a vámcsalások visszaszorítását és az uniós kereskedők verseny előnyének visszaállítását várja. A vásárlók számára viszont az eddig rendkívül olcsó online piacterek jelentősen megdrágulnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint részben megvastagszik a gomoly felhőzet, helyenként villámokkal kísért, zivatarok is kialakulnak a térségben. A reggeli órákban a hőmérséklet 10 fokig csökken, napközben a csúcsérték 26-27 fokig emelkedik.
0: a hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.

0: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédé Mánban. Most a Hofled Star mennyezeti lámpa 19,90 bani, valamint a 39 cm-es napelemes LED lámpa csak 7,90 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédé Mán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Hozzászoktál, hogy szeretteid csak egy kattintásnyira vannak? Most még közelebb lehetnek. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyiss lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Benere deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán- és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg- és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
3: Reklámot hallottak!

0: amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az Unicredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió. Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak.

0: reklámozás következik.
1: Június 30-áig még ingyenesen igényelhető az új elektronikus személyi igazolvány azoknak, akik betöltötték a 14. életévüket, illetve azoknak is, akik még érvényes, régi típusú személyazonosságival rendelkeznek, de nem szeretnék lecserélni az okmányt. Ezt követően már 70 lejbe kerül a csere. A hatóságok szerint érdemes időpontot foglalni, mivel az igénylések száma folyamatosan nő. Ezt megtehetik a hub.mai.gov.ro oldalon. Hargita megye tanácsának személynyilvántartó igazgatósága nem csak a hivatalos irodáiban fogadja az ügyfeleket, hanem igény esetén ki is száll intézményekhez, cégekhez vagy önkormányzatokhoz, és helyben készíti el az új igazolványokat. A mobil ügyintézés feltétele, hogy egy helyszínen legalább 10 jelentkező legyen. Előjegyzésért a 0742 412 481-es telefonszámot lehet hívni. Az új elektronikus személyi igazolvány nem csak korszerűbb, hanem biztonságosabb is a régi típusú dokumentumnál.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fun FM Rádió, főleg zene!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Eugen Tomáki jelölt miniszterelnök cáfolta azt az értesülést, miszerint kormányalakítási megbízásának a visszaadására készülne. Kedesti Facebook bejegyzésében Tomák hamis híresztelésnek nevezte ezt, hogy szerdán visszaadná a kormányalakítási megbízást, mert a parlamenti pártok nem támogatják szakértői kormányát. Mint írta, Nikus Ordán államfőtől azt a megtisztelő megbízatást kapta, hogy alakítson kormányt, és eltökélt szándéka végigvinni az eljárást a parlamenti szavazásig. Sztrájkra készül a bírósági és ügyészségi jegyzők érdekképviselete, miután elégedetlenség alakult ki az új bértörvény rendelkezéseivel kapcsolatban. A szakszervezet szerint a jogszabály több ponton hátrányosan érinti a jegyzők bérezését és jövedelmi kilátásait, ezért elfogadhatatlannak tartják a jelenlegi formájában. A tiltakozások egyik lehetséges változata szerint a munkavégzés részleges, illetve teljes felfüggesztését is kilátásba helyezték. A jegyzők képviselői hangsúlyozzák, amennyiben nem indul érdemi párbeszéd a kormány és az érintett szakmai szervezetek között, a tiltakozó akciók további eszkalációja sem kizárt. A szakszervezet már korábban is jelezte, hogy a bértörvénnyel kapcsolatos kifogásait egyeztetés útján szeretné rendezni, ugyanakkor eddig nem született közös megoldás. A mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások 265 millió euró összértékű támogatásra pályázhatnak napelemes beruházások megvalósítására, közölte Táncos Barna. A program célja a gazdálkodók energiahatékonyságának növelése, valamint a megújuló energiaforrások elterjesztése az agrárszektorban és az élelmiszeriparban. A támogatás hozzájárulhat a termelési költségek csökkentéséhez és a vállalkozások versenyképességének az erősítéséhez. A pályázati lehetőséget az Európai Uniós forrásokból finanszírozzák, a részleteket a következő időszakban teszik közzé, értesült a Marosvásárhelyi Rádió. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon tiszta égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani. Csíkszeredában 13 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 25-27 fokig emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 8 óra múlt 3 perccel, június 10-e van, szerda, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai között. Az óra elején itt áll, itt toporog egy klasszikus, hiszen a jó szélre vált, és már is vitorlát bontunk. Bízom benne, hogy a folytatásban is velünk tartanak.

0: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Elkezdődött az Axiók Dedemániája a Dedemánban. Most a Paxton elektromos MOP akkumulátorral csak 229, valamint az Albio nedves törlőkendő szodabikarbónával és ecettel 100 darabos kiszerelésben csak 9,99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
3: Igen, miért?
2: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
3: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
2: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
3: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
4: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
3: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
5: Reklámot hallottak!

Kedves Margitok és Gréták, jó reggelt és egyben boldog névnapot kívánok! Június 10-e van, lapozzuk fel a kalendáriumot. 146 éve született Kafka Margit író, költő, 99 éve született Márkus László, Kossuth Díjas színész, kiváló művész. 13 éve, 2013 óta ezen a napon tartjuk

0: a Szecesszió világnapját. 147 éve született Szabó Dezső író, kritikus, publicista. 131 éve született Hattie McDaniel, Oscar-díjas amerikai színésznő, az első afroamerikai, aki Oscar-díjat kapott. 127 éve született Martin Ferenc, Kossuth-díjas szobrász, festő, aki a nonfiguratív irányzat egyik első magyar képviselője volt. 120 éve született Vizsky János, Kossuth és Erkel-díjas zeneszerző, zenepedagógus. 108 éve 1918-ban elsüllyedt a legnagyobb magyar gyártású csatahajó, a Szent István. 105 éve Korfu megszületett Fülöp brit herceg, II. Erzsébet brit királynő férje. 104 éve született Judy Garland, amerikai énekes színésznő, őt többek között az Óza csodák csodája című filmben is láthattuk. 103 éve született Robert Maxwell, brit sajtómágnás, lapkiadó és filmproducer. A kalendárium végét egy ajándékdal zárja. Tiesto és Jordan Show közös dala lesz, az ajándékdal, amellyel a nap ünnepeltjeit köszöntjük.
1: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Robint hallgattuk, ez volt a Dopamin egy idei megjelenésű dal, és a fűszer tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy dopamin az agynak, azaz dopamin löketként szolgálhatnak. Ezt csak azért mondom, mert ma van a fűszerek és mindenféle huncut finomságok napja, amelyek gyakorlatilag ugye szokták mondani, a savabósát adják mindannak, amit magunkhoz veszünk. Ez a nap tökéletes arra, hogy reflektorfénybe kerüljenek azok az alapanyagok, amelyek nem csak ízt és karaktert adnak az ételeknek, de a gasztronómiai kultúránk alapjait is képezik. Június 10-e a gyógynövények és a fűszerek hivatalos napja. És hogyha már ez ilyen szépen kiderült, hadd teszem hozzá, hogy az idei nyár gasztronómiai trendjei egyértelműen a merész kontrasztokról, a komplex csípősségről és a hűsítő aromák fúziójáról szólnak. A nemzetközi piacok és a vezető gasztronómiai előrejelzések alapján a szezon leginkább felkapott fűszerei és fűszer irányzatai jó néhány különlegesség köré épülnek, például gyümölcsös és csípős fúziókkal idén nyáron nagyon könnyen találkozhatunk, például a Taste of Transylvanian. A korábbi években uralkodó szújszí, azaz édes csípős, mint például a csípős méz trendje, idén nyáron tovább fejlődött egy még gyümölcsösebb irányba. Füstös és trópusi paprikák rendkívül népszerűek a mangóval, ananásszal vagy zöld almával. Nyilván ezeknek az alapját a jóféle chili, a habanero, a jalapeño vagy a chipotle adja. Aztán itt van az ají amarillo, ami különlegesen hangzik, de lehet, hogy már találkoztunk vele. Ez a perui chili az idei nyár egyik nagy kedvence. Különlegessége, hogy a kellemes tiszta csípősség mellett egy egészen egyedi, húgyós, gyümölcsös, trópusi ízprofilt hordoz. No, lássuk, mi a helyzet a fűszerek terén Közel-Kelet és Észak-Afrika dominanciájával. A mediterrán és levantei konyha fűszerei idén a grilléterek és a nyári saláták abszolút uralkodói Európában, ilyen például a sumac, a fanyar citrusos mélyvörös fűszer tökéletes alternatívája a citromnak a nyári hűvösben, mivel anélkül a frissítő savasságot a salátáknak, a húsoknak, hogy mondjuk eláztatná őket. Aztán itt van a zatár, azaz a kakukkfű, szezám, mag és sumák keveréke a joghurtos mártogatókba, illetve a harissa, a csípős és fűszeres észak-afrikai paprikakrém, a barbecue pálcok alapjaként fut nagyot ebben a nyári szezonban. Aztán beszélhetünk még, ha már a szezon, illetve a trendek szóba kerültek, a maláról, azaz az ázsiai bizsergésről. Ez adja meg a komplex umamit. A komótos, nehéz csípősség helyett a texturált és élénkítő aromák hódítanak ételeinkben, italainkban. A szecsuáni bors által kiváltott enyhébb, zsibbasztó, vibráló érzés és a chili kombinációja kilépett a szigorúan vett ázsiai konyhából. Idén nyáron ropogós chili olajként szinte mindenre rákerül. A hamburgerektől kezdve a grill zöldségeken át egészen a sós karamellás vagy csokoládés desszertekig. Aztán itt van a curry levelek témája, az indiai Kerala és Goa régió konyhájának köszönhetően a friss botanical jellegű curry levelek, valamint a mély fokhagymás hagymás umamit adó aszfaoettide a gyanta iránt ugrott meg látványosan az érdeklődés, legalábbis ami a nyári recepteket illeti. A fűszerekre egyébként egyre inkább úgy tekintenek a fogyasztók, mint az egészségmegőrzés természetes eszközeire. Például itt van a boróka, azaz a juniper, a természet élés kamrája szerint. A boróka idén nyáron nem csak a ginekben, hanem a húsok pálcában, sőt, gyümölcsös desszertekben és alkoholmentes koktélokban is vezető botanikai ízként jelenik meg. Nem szorul háttérbe sem a kurkuma, sem a gyömbér, bár alapvető fűszerek idén nyáron hűsítő teák, frissítő tonikok és nyári wellness italok formájában a bennük lévő antioxidánsok miatt fogynak kiemelkedő mennyiségben. És amint ugye korábban említettem, a biokémiai és neurológiai értelemben a fűszerek határozottan működhetnek dopamin löketként az agy számára, különböző csatornán keresztül aktiválják a jutalmazási rendszerünket.
1: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM Rádióban.
0: Igazán különleges és lendületes hétvégi programajánló. Június 12-én Csíkszereda történetében először csatlakozik a Mozgás Éjszakája programsorozathoz. Az Éjszakai Sportfesztiválon a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki megtalálja a hozzáillő mozgásformát. Közel 20 sportágat próbálhatnak ki az érdeklődők, a részvétel pedig minden helyszínen teljesen ingyenes. A hivatalos megnyitó este 8 órakor lesz a Nagy Imre Általános Iskola udvarán, és a programok egészen a késő éjszakai órákig tartanak. A Magyarországról indult nagyszabású kezdeményezésnek köszönhetően egy teljes estén és éjszakán át a sport, az egészséges életmód és a közösségi élmények lesznek a középpontban a városunkban. A választék pedig kifejezetten gazdag. Este 8:30-kor indul például egy 15 kilométeres éjszakai kerékpározás Csíkszereda utcáin. Akik a késő esti kihívásokat keresik, azoknak érdemes kilátogatniuk Csíksomjóra, ahol este 11 és hajnali 1 óra között éjszakai futást és Nordic Walkingot szerveznek a Somjóhegyen. A kínálatban szerepel még streetball, tagball, asztali tenisz az arénában, jóga, falmászás, sőt a Zengőtérben néptánccal is várják a mozogni vágyókat. Egy nagyon fontos gyakorlati tudnivalóra mindenképpen felhívnám a figyelmüket, a programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Ezt a rendezvény hivatalos honlapján tehetik meg a mozgáséjszakája.hu link alatt, ahol a települések közül Csíkszeredát kell kiválasztani.
1: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Kezdje a napot a kotyogóban Günther Ottóval. Friss infók, ropogós slágerek és a szokásos reggeli pörgés. Kotyogó.

0: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejártés vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: A következő járra meg lesz a csípe!
0: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
2: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg, amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli. Látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregkelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2-szer 1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Reklámot hallottak.

Pál Dénes, és ha nem lehet késő, igazából addig kellene lépni, amíg nem túl késő. Továbbra is az opioidok és a turadagolások jelentik a legnagyobb veszélyt az európai kávítószer piacon. Derül ki az Európai Unió kávítószer ügynökségének legfrissebb jelentéséből. A lisszaboni székhelyi szervezet adatai szerint évente több mint 7500-an hunynak el túladagolásban az Unióban, leggyakrabban a különböző szerek együttes használata miatt. A szakértők kiemelik, a piac folyamatosan változik, hetente bukkannak fel új pszichoaktív anyagok, és drasztikusan nő a hamisított, életveszélyes gyógyszerek száma is. Bár Európában továbbra is a kanabisz és a kokain a legelterjedtebb, az ügynökség szerint komoly aggodalomra ad okot, hogy a fiatalok körében népszerű e-cigarettákban is megjelentek a szintetikus kábítószerek. A jelentés ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a droghelyzet már nem csak egészségügyi krízis, hanem közvetlen biztonsági kockázat is a területeiket erőszakkal védő bűnszervezetek miatt.

0: Nick Kershaw és az I Won't Let the Sun Go Down on Me 1983-ból. 10 perc maradt hátra a hírekig, hamarosan friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Bízom benne, hogy időközben a hőmérsékleti érték is kimozdult a 13 fokról, nem másért, de nyár van. Akkor érezzük ezt a hőmérsékletben is, ne csak látszatban kelljen örvendezni neki. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai szólnak, érkezik a folytatásban Kali Roland, valamint a Semmi nem pótol.
1: Étel után puffadás, kell nekem egy változás, nem használok autót, ebéd után sétálok, vitaminadagom szép, mérek ásványt, fehérjét, saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású kebene enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Reklámot hallottak!

Miközben a mozikban nagy sikerrel megy a Michael című önéletrajzi film, időközben megjelent egy másik, ezúttal egy dokumentumfilm a Netflixen, amely ugye a vádak megszületése után a tárgyalást követi nyomon, mindössze 3 részben. Nyilván aki mindkettőt látta, párhuzamot vonhat a két alkotás között, illetve a két, mondjam azt, hogy valóság, illetve valóság ábrázolás között érdemes mindkettőt nézni. Ezt csak azért mondom, mert ezt az órát egy Michael Jackson daldal zárjuk. Ez a The Way You Make Me Feel 1987-ből.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Eugen Tomáki jelölt miniszterelnök cáfolta azt az értesülést, miszerint kormányalakítási megbízásának a visszaadására készülne. Kedesti Facebook bejegyzésében Tomák hamis híresztelésnek nevezte ezt, hogy szerdán visszaadná a kormányalakítási megbízást, mert a parlamenti pártok nem támogatják szakértői kormányát. Mint írta, Nikus Ordán államfőtől azt a megtisztelő megbízatást kapta, hogy alakítson kormányt, és eltökélt szándéka végigvinni az eljárást a parlamenti szavazásig. Sztrájkra készül a bírósági és ügyészségi jegyzők érdekképviselete, miután elégedetlenség alakult ki az új bértörvény rendelkezéseivel kapcsolatban. A szakszervezet szerint a jogszabály több ponton hátrányosan érinti a jegyzők bérezését és jövedelmi kilátásait, ezért elfogadhatatlannak tartják a jelenlegi formájában. A tiltakozások egyik lehetséges változata szerint a munkavégzés részleges, illetve teljes felfüggesztését is kilátásba helyezték. A jegyzők képviselői hangsúlyozzák, amennyiben nem indul érdemi párbeszéd a kormány és az érintett szakmai szervezetek között, a tiltakozó akciók további eszkalációja sem kizárt. A szakszervezet már korábban is jelezte, hogy a bértörvénnyel kapcsolatos kifogásait egyeztetés útján szeretné rendezni, ugyanakkor eddig nem született közös megoldás. A mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások 265 millió euró összértékű támogatásra pályázhatnak napelemes beruházások megvalósítására, közölte Táncos Barna. A program célja a gazdálkodók energiahatékonyságának növelése, valamint a megújuló energiaforrások elterjesztése az agrárszektorban és az élelmiszeriparban. A támogatás hozzájárulhat a termelési költségek csökkentéséhez és a vállalkozások versenyképességének az erősítéséhez. A pályázati lehetőséget az Európai Uniós forrásokból finanszírozzák, a részleteket a következő időszakban teszik közzé, értesült a Marosvásárhelyi Rádió. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon tiszta égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani. Csíkszeredában 13 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 25-27 fokig emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 3 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket, ez a mai kotyogó egy újabb órája. Extrém hőség és rendkívüli fizikai megterhelés vár a labdarúgókra az észak-amerikai világbajnokságon. Hamarosan erről is beszélgetni fogunk. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak az éterben. Ha kedvük van, a folytatásban is tartsanak velem.

Harry Styles és a Dance No More 2026-ból. Extrém hőség és rendkívüli fizikai megterhelés vár a labdarúgókra az észak-amerikai világbajnokságon. A legfrissebb

0: mutatóját is. A sorsolás alapján Tunézia, Uruguay és Brazília kapja a legnagyobb terhelést. Nekik játékosonként csaknem 2 liter folyadékot kell pótolniuk meccsenként. A legszerencsésebb Spanyolország, amely 40%-kal kisebb hőségben lépett pályára Atlantában. Az erőnléti szakértők figyelmeztetnek, a hőség nem csak a sprintereket lassítja, de a koncentrációt is rontja, így a kötelező ivószünetek sorsdöntőek lesznek. A szakemberek a szurkolókat is óvatosságra intik. A szabadtéri meccsnézés vagy a kerti sütögetés közben a hideg sör mellett legalább 2-3 liter víz elfogyasztása javasolt a kiszáradás megelőzésére.
1: Elkezdődött az akciók Dedemániája a Dedemánban. Most a Hofled Star mennyezeti lámpa 19,90 bani, valamint a 39 cm-es napelemes LED lámpa csak 7,90 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom, Adoden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

Igen, funky groove hangulatban vagyunk, hiszen nyár van. 15 fokra emelkedett a hőmérséklet Csíkszeredában. Ő volt egyébként Gio Baccio és egy dal a 90-es évekből. Manapság nagyon-nagyon, hogy is mondjam, csak felkapott beszédtéma lett a Karib-tengeri térsége, miután az Zsóját megosztott egy apró kis videót, ahol nagyon-nagyon jól érzik magunkat egy bérelt hajón, és nyilván a háttérben szól ez...

0: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás. A Rinszilhá a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhá, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
3: Reklámot hallottak.

Az oktatásra szánt közforrásokat olyan eszközökbe kellene fektetni, amelyek bizonyítottan hozzájárulnak az oktatási folyamathoz. Nos, egy bukaresti kerület polgármestere úgy döntött, hogy ikonokba fektetik a penereres alapokból elnyert összeget, lévén, hogy meglátásuk szerint ezek bizony hozzájárulnak az oktatási folyamat sikerességéhez. Mondjuk, hogyha az osztálytermekbe elhelyezett, huncut kis festett ikonokra rátekintenek a diákok, bizonyára nagyobb kedvet kapnak hozzá, hogy tanuljanak és fejleszték magukat, főleg, hogy mondjuk bent még vezetékes WC sincs.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az Unicredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió.
1: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postai hivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

Narcotic Transtations, I Like It, 2004-ből szólt a dal, 4 perccel 10 óra előtt. Hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fun FM hírszolgálattól, illetve a következő órában vendégül látom a Mozgás Éjszakája Csíkszeredai kiadásának szervezőjét, Miklós Editet. A Mozgás Éjszakájáról fogunk részletekben menően beszélni, azaz felsoroljuk a helyszíneket, illetve mindazt a sportágat vagy sport tevékenységet, amit ki lehet majd próbálni, nyilván péntek éjszaka, ahogy a nevében is benne van.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Eugene Tomáki jelölt miniszterelnök cáfolta azt az értesülést, miszerint kormányalakítási megbízásának a visszaadására készülne. Kedesti Facebook bejegyzésében Tomák hamis híresztelésnek nevezte ezt, hogy szerdán visszaadná a kormányalakítási megbízást, mert a parlamenti pártok nem támogatják szakértői kormányát. Mint írta, Nikus Ordán államfőtől azt a megtisztelő megbízatást kapta, hogy alakítson kormányt, és eltökélt szándéka végigvinni az eljárást a parlamenti szavazásig. Sztrájkra készül a bírósági és ügyészségi jegyzők érdekképviselete, miután elégedetlenség alakult ki az új bértörvény rendelkezéseivel kapcsolatban. A szakszervezet szerint a jogszabály több ponton hátrányosan érinti a jegyzők bérezését és jövedelmi kilátásait, ezért elfogadhatatlannak tartják a jelenlegi formájában. A tiltakozások egyik lehetséges változata szerint a munkavégzés részleges, illetve teljes felfüggesztését is kilátásba helyezték. A jegyzők képviselői hangsúlyozzák, amennyiben nem indul érdemi párbeszéd a kormány és az érintett szakmai szervezetek között, a tiltakozó akciók további eszkalációja sem kizárt. A szakszervezet már korábban is jelezte, hogy a bértörvénnyel kapcsolatos kifogásait egyeztetés útján szeretné rendezni, ugyanakkor eddig nem született közös megoldás. A mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások 265 millió euró összértékű támogatásra pályázhatnak napelemes beruházások megvalósítására, közölte Táncos Barna. A program célja a gazdálkodók energiahatékonyságának növelése, valamint a megújuló energiaforrások elterjesztése az agrárszektorban és az élelmiszeriparban. A támogatás hozzájárulhat a termelési költségek csökkentéséhez és a vállalkozások versenyképességének az erősítéséhez. A pályázati lehetőséget az Európai Uniós forrásokból finanszírozzák, a részleteket a következő időszakban teszik közzé, értesült a Marosvásárhelyi Rádió. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon tiszta égbolt mellett száraz, napos időre lehet számítani. A csúcsérték 25-27 fokig emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: És nem is akár, hogy jövünk vissza a kotyogóba a hírek után, hanem nagy lendülettel. 10 óra múlt 2 perccel. Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. 18 fokra emelkedett egyébként a hőmérséklet időközben. 25-27 lesz a csúcs, és így, ahogy elnézem, hát péntek lehet, hogy egy kicsit borongós lesz, no, de így is úgy is megrendezésre kerül a mozgás éjszakája nálunk Csíkszeredában, és a szűk környezetében mindenféle sportágakat ki lehet majd próbálni, nyilván éjszaka, ahogy a neve is mutatja. Hamarosan csatlakozik hozzám egy jó kis beszélgetés erejéig Miklós Edit főszervező, tartsanak velünk!

0: zenék és slágerek. A legfrissebb ritmusok a város felett. Fun FM Rádió.
1: Két nap, 12 óra, 18 perc, és most már 8, 7, 6 másodperc választ el bennünket attól, hogy megrendezésre kerüljön Csíkszeredában is a mozgás éjszakája. Amint a neve is mutatja, mozogni hívnak a szervezők, főleg az éjleple alatt. Itt van velem a stúdióban Miklós Edit, a rendezvény főszervezője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, vagy szép napot!
1: No, ez tulajdonképpen, ha jól tudom, Budapestről indult ez a mozgalom. Nem tudom hány éve, de ezt majd mindjárt elmondod. És akkor te gondoltál egy nagyot és merészet, és hazahoztad ezt a történetet?
2: Igen, azt nem tudom elmondani, hogy hány éve van már Magyarországon, azt viszont el tudom mondani, hogy idén első alkalommal lesz Csíkszeredába, és nem csak Csíkszeredába, hanem több erdélyi városban is megszervezik. Úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, hogy úgymond a pályázatot megnyerhették az Egyesület, és mi hazahozhattuk, és közösen meg is szervezhetjük ezt az eseményt.
1: Ennek mi a lényege, hogy mindenütt ugyanabban az időpontban startol el, és ugyanaddig tart?
2: Igen, megvan, hogy 6-7 órát kell tartson ez az esemény, és Magyarországon 9 órakor lesz a megnyitó, nálunk pedig 8 órakor. Vannak ilyen kritériumok, amik alapján meg kell rendezni ezt az eseményt, de igen, több mint 100 helyszínen lesz ez a mozgás éjszakája Magyarország és Erdélyben.
1: Azt írja itt a fő oldalon, hogy mozgás éjszakája 5 próba. Nálunk szerintem jóval több mindent ki lehet próbálni, vagy ez nem arra vonatkozik?
2: Ez nem arra vonatkozik. Magyarországon van egy ilyen 5 próba szervezet. Ez szerintem időközben eszembe fog jutni, hogy mit promoválnak, de ezt a sportágválasztókon szokták promoválni kint Magyarországon, ez vele van. Tehát konkrét választ én sem tudok most így hirtelen mondani, hogy miért van, de igazából mozgás éjszakája.
1: Hányféle sportágat lehet kipróbálni, illetve gondolom, hogy nálunk van egy ilyen jellegzetesség, lesz táncház is, azaz táncot is lehet próbálni, mint mozgást, nyilván aztán az szerintem átcsap egy jó kis mulatságba.
2: Igen, a végén táncházat fognak belőle csinálni, igazából néptánc van. Több mint 15 sportágat lehet kipróbálni nálunk. Este 7 órától fog kezdődni az esemény, 8 órakor lesz egy megnyitó, és éjszaka egyik fog tartani körülbelül, amikor a futást befejezik.
1: 11 helyszínt számoltam össze, de lehet, hogy több is van. Tehát ugye van a Csíksomlyói borvíz forrás, ott mi lesz?
2: Ott lesz a futás és a Nordic Walking. A futásnál lesz egy 3 kilométeres táv és egy 7 kilométeres táv. Ez azt jelenti, hogy azok is részt vehetnek, akik nem mindig futnak, valamint ugye a Nordic Walking az bottal történő gyors séta. Tehát oda is olyan személyeket is várunk, akik sétálnak, de szeretnék bottal kipróbálni mondjuk a sétálást.
1: De mondjuk lesz ott futás, hogyha a medve megjelenik.
2: Nem jelenik meg, mert tudja, hogy mi jövünk, és mozgás van Csíksomlyon. Ez a mind a kettő, tehát a futás és a Nordic Walking is 23 órakor, vagyis 11 órakor fog elrajtolni. Ami jó hírünk van, hogy a Csíki Transznak köszönhetően az ötös járatot feljavították, vagyis hogy többször lehet kijönni Csíksomlyóra, meg kell nézni a Csíki Transz Facebook oldalán, oda ki is van most rakva, úgyhogy aki nem szeretne kocsival kijönni, de mégis kijönne, a Csíki Transznak köszönhetően van erre lehetőség.
1: Feltételezem, hogy ez az ötös járat, ez az, ami egyébként is arrafele jár, csak most sűrítve.
2: Gyakrabban, így van.
1: Ride More Center.
2: A Ride More Centerben lesz az ergométeres evezés. Ez pedig...
1: Ez valamilyen helyben történő mozgásforma?
2: Igen,

0: evezés, helyben nevezés, igen.
1: Arrafele tavak meg folyók nem igazán vannak, ezért gondoltam, hogy akkor ez egy ilyen, olyan, mint a szobabicikli, csak egy szobaevező.
0: Így van. Jó. Így van, ez 8 és 9 óra között lesz.
1: Tehát akkor gyakorlatilag mindennek megvan, hogy hánytól startol el, és meddig tart.
0: Így van a Facebook oldalon, tehát a VSK Csíkszered a Facebook oldalára fel vannak rakva az események, ott fel vannak rakva az időpontok is, úgyhogy az időpontokat igazából onnan észszerű lenézni, én vagy megnézni. Én most elmondhatom, de nem biztos, hogy megjegyzik a hallgatók, úgyhogy mindenképp VSK Csíkszered a Facebook oldala, és ott folyamatosan kommunikálunk, és fent van a pontos program is.
1: Ezt egy kicsit úgy képzelem el, mint mondjuk a felolvasás éjszakáját, tehát hogy bármikor, bármibe be lehet csatlakozni?
0: Igen, amíg a program tart, vagy ugyanolyan, mint a múzeumok éjszakája, amit úgy tudom, hogy egy hét múlva fogják talán megtartani Csíkban is.
1: Jó, nézzük tovább, The Athletes Center, azaz TAC, ugye, ahogy rövidítve ismerik az emberek, ez hol van és ott mit lehet kipróbálni?
0: Ez a Hargita vendégváró alatt van, hátulról kell bemenni, ugyanúgy az ergométeres evezés lehet kipróbálni, itt 2 óra van lehetőség ezt kipróbálni.
1: Szalveó központ, hogyha jól mondom.
0: Igen, ott spinning lesz, igazából egy spinning maraton, mert talán három vagy 4 órát is lehet, vagy egyszerre, tehát egy végbe spinningelni, vagy pedig óránként csatlakozni. Ez a kórház alatt van, de szerintem a Facebookon ezt is meg lehet keresni.
1: Olyat mondtál, hogy azonnal megköhögősödtem. 4 vagy 3 vagy 4 órát folyamatosan biciklizni, ez egy icipicit sok. Na ugye, ahogy említettük korábban, a szoba evező, ez az ergométer. A spinning, ez pedig szobabicikli konkrétan.
0: Így
1: tehát, hogy
0: van.
1: Azoknak mondom, akik mondjuk nem ismerik ezt a féle mozgásformát. Harmopán kenyérház szintén bekapcsolódott a helyszínek sorába.
0: Így van, ott is spinning lesz, 2 órás, valamint utána lesz az aerobik, tehát két esemény lesz azon a helyszínen. A kenyérház melletti ajtón kell bemenni, felmenni az emeletre, de igazából segítünk, mert minden ilyen helyszínre ki lesz rakva egy beach flag zászló, ami jelzi, hogy konkrétan hol lesz az esemény.
1: Az az igazság, hogy olyan helyszínek vannak felsorolva, vagy pironkodva vallom be, de gőzöm nincs. Stone Age.
0: A Stone Age, ez a régi tejgyárral szemben van ott egy nagyobb gyárkomplexum, és ott kell bemenni mondjam úgy, hogy az utolsó kapun, tehát amelyik Szentlélek fele van, és 20 méterre jobb oldalt van a bejárat. Itt az az érdekesség, hogy a szervezők, ők, akik ott szervezik, kérték, hogy fejlámpát is vigyenek, akik részt szeretnének venni, hiszen le fogják oltani a villanyokat, mivel mozgás éjszakája van.
1: És ott mi lesz?
0: Falmászás.
1: Falmászás, jó. Akkor ezt is kipipáltuk, ugye említettük a zengőteret, hát ott táncot lehet kipróbálni, a végén pedig egy jó nagy néptáncház lesz.
0: Így van, a gyerekeket is várják, és utána majd a felnőtteket.
1: Spirál stúdió.
0: A Spirál stúdióban a jógát lehet kipróbálni, az intuitív jóga flow-t. Ott is 2 órán lehet részt venni, vagy 2 óra adott. Ez pedig a Hargita utcában van, a jelenlegi Amigo üzlet hátánál.
1: Jó, ezt is viszonylag könnyen meg lehet találni. TT Arena.
0: TT Arena, ez a... Itt a reklám helye, a Pangusz gumisnál előtte kell bemenni az úton jobbra, és ott hátrafele kell kacskaringózni, itt pedig az asztali teniszt, vagyis a pingpongot lehet kipróbálni, oda is várják az ottani szervezők az érdeklődőket, ki lehet próbálni, lehet játszani, aki már tud.
1: Illetve a felsorolásban, hogy ott van, utolsó előtti helyre hagytam az Erős Zsolt arénát, ugye ez is szintén ilyen beltéri mozgásformának biztosít helyszínt, ott mi lesz?
0: Ott lesznek a harcművészetek, igazából 10 harcművészet lesz, ez is fel lesz rakva, hogy mely harcművészetek lesznek, 15 percenként váltják egymást, ez majd, hogy nem ilyen bemutató jellegű is tud lenni,
1: is.
0: De aki szeretné, az kipróbálhatja, 10 sportág lesz, amit Szerintem vannak olyanok, akik kipróbálnák, tehát egy judó vagy egy aikido, olyan, amit az alapukat meg lehet mutatni, és lehet, hogy felkelti az érdeklődését a résztvevőnek.
1: Mondjuk a bemutató az még úgy okésen hangzik, de hogy most valaki betérjen az utcáról és hirtelen judózni kezdjen, kétesélyes. Jó, menjünk tovább. Na, végére hagytam a Nagy Imre általános iskolát, hiszen egy az, hogy ott lesz a hivatalos megnyitó, illetve nagyon sok helyszínt biztosít a felújított sportpálya centrum szinte, hiszen nagyon sok minden lehet ott majd. Tegbal, ha jól tudom, ez az egyik, ami megmaradt, illetve még számos sport helyszínen lesz. Meséljél erről nekünk egy kicsit.
0: Igen, a Nagy Imre iskolában 7 órakor fognak kezdődni az események, és ott lesz a streetball, a tegbal, a tollaslabda az bent a teremben, ugye, hogy ne fújjon a szél. Onnan fog indulni a tájfutás is, azt is ki lehet próbálni, lesznek pontok, amiket ugye a résztvevők meg kell keressenek, szerintem az nagyon izgalmas. Valamint onnan fog indulni a biciklizés, ez 8 óra 30 perckor. Ez egy 15 kilométeres táv lesz, közösségi biciklizés, tehát hangsúlyozom, nem versenyzés, viszont a sisak és valami lámpa azért kötelező, mert a rendőrség akár meg is szólíthat. És ugyan innen fog indulni egy másik Nordic Walking program a városba azoknak, akik nem szeretnének kijönni, egy kicsivel laposabb terepen próbálnák ki, az is 8 óra 30 perckor fog indulni az iskola udvaráról.
1: No, tehát gyakorlatilag a Nagy Imre általános iskola udvarán lesz több kinti sport, illetve a Nordic Walking, a biciklizés, illetve a terepfutás azok, amik még szabad ég alatt zajlanak. Már csak azért mondom, mert egyelőre a péntek egy kicsit csapadékosnak ígérkezik.
0: Épp az előbb néztem meg, és az én telefonom szerint dél körül, 1-2 óra körül már eláll az eső. De azt is elmondanám a hallgatóknak, hogy ma mai napra is esőt írtak, és látjuk, hogy ragyog a nap. Úgyhogy én nagyon reménykedem, hogy nem lesz eső. Viszont, hogyha eső lesz, akkor mindenképp vannak B-opciók. Tehát, hogyha esni fog az eső, akkor a streetball a Kóskároly, tehát a Mártonáron fölötti tornaterembe lesz, a röplabda pedig a József Attila torna termében lesz, és a tegbalt valószínű, hogy bevisszük az arénába. Én mindenkit buzdítok, hogy regisztráljon a mozgáséjszakája.hu oldalon, tehát ott ki lehet választani a Csíkszeredát, be kell írni a nevet és az e-mail címet.
1: Ez fontos, hogy regisztráljanak az emberek?
0: Igen, két részből is fontos, hiszen valamilyen szinten mi kell igazoljuk, hogy sokan mozogtak itt este Csíkszeredában, és azok az e-mail címek, amiket mi megkapunk, oda fogunk küldeni egy e-mailt, egy hírlevelet, amiben ki lehet pontosan választani, hogy melyik eseményre szeretné jelentkezni, és fenn vannak azok az információk is, ahol kötelezően telefonon kell jelentkezni, hiszen egy jogaterembe adott a létszám, tehát több megvan, hogy hányan tudnak részt venni, mekkora a tér, úgyhogy ott lesz a telefonszám is kiközölve, vagyis ki van közölve a Facebookon is, de az a lényeg, hogy regisztráljanak, fognak kapni tőlünk egy e-mailt, amiben még egyszer be kéne klikkelni, hogy melyik eseményen vesznek részt, és hogyha szeretnék, akkor a telefonszámunkat, hogyha beírják, valami programváltozás esetén mi SMS-t fogunk küldeni. Ezt azért kellett ilyen nyakatekerten megoldani, mert a magyarországi mozgás éjszakája szervezők erre úgymond nem gondoltak, hogy be kell minden sportágra jelentkezni, így mi beraktunk egy plusz lépést.
1: No, de akkor többre is be lehet jelentkezni?
0: Persze, többre is be lehet jelentkezni. Én mindenkit biztatok, hogy amennyi sportágat tudjon, próbáljon ki, hiszen itt van a lehetőség. És a társszervezők közül már egy páran jelezték, hogy jogára vagy spinningre is be vannak jelentkezve, vagy aerobikra, és hogy olyan vendégek jelentkeztek be, akik régen jártak, de most egy ideje nem járnak, vagy akik még sose próbálták ki. Úgyhogy tényleg mindenki, aki szeretne kipróbálni egy sportágat, vagy egyszerűen csak szeretne egyet mozogni, azt péntek este várjuk.
1: Hogy fogadták a szervezők egyébként, akiket bevontatok ebbe a történetbe, mert hogy azért ezeken kívül még vannak mozgásformák, amiket ki lehet próbálni, de mondjuk ez sem kevés.
0: mindenki nagyon pozitívan fogadta, akit felhívtam, az egyből rávágta, hogy igen, szeretne részt venni. Egy picit, tehát a pályázat alapján meg voltak adva, hogy milyen sportágak közül lehet választani. Így utólag lehet, hogy meg lehetett volna oldani, hogy más sportágakat is bevonjunk, de úgy gondolom, hogy így első eseményként nekünk is egy új dolog, egy új próbatétel. Próbáltuk azt a kötelező elvárást teljesíteni, ami a pályázó kiírótól elkértek, tehát a pályázó kiíró, amit kért, és tudjuk teljesíteni. Jövőre nézve, hogyha még lesz mozgás éjszakája, akkor természetesen mi is fogunk terjeszkedni, hiszen évről évre egyre többet szeretnénk bevonni.
1: Mert hogy miért ne lenne jövőre is?
0: Ki tudja. Sose tudjuk, hogy mi lesz jövőre, de szerintem jövőre is lesz ez az esemény.
1: Az az igazság, hogy ahhoz képest, hogy a statisztikák azt mutatják, hogy a fiatalok egyre kevesebbet mozognak, ahhoz képest egy nálunk számos sportolási lehetőség van, és mindig van keletje az ilyen sportrendezvényeknek, ami jó nyilván.
0: Igen, de úgy látjuk, több ilyen szakemberrel beszéltem, hogy mindenki azt mondja, hogy most már kezdenek a szülők is rájönni, hogy a gyermekeket sportolni kell vinni, és szomorú, de való az egyik legfőbb ok, amikor sportolnak, nem telefonoznak, vagy komputereznek. És örömben a kár öröm, ezért rengeteg gyermeket elküldenek sportolni, és igen, Csíkszeredában rengeteg lehetőség van sportolásra, és a számok alapján rengetegen is eljárnak.
1: Mozgásészakája.hu, ez a hivatalos oldal, itt lehet előzetesen, sőt kell előzetesen regisztrálni. Egy a lényeg, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, és ahol veszel részt, lenyíló ablakban kell kiválasztani Csíkszeredát, ami ICCD, itt van Csíkszereda. Azt hittem, hogy több minden fog megjelenni így a kiválasztással, de nem. Tehát mindent, részletes programot a Facebookon lehet megtalálni, a VSK Facebook oldalán, úgy csak ott?
0: Így van, a Városi Sportklub Facebook oldalán. Több helyen is megosztódik ez az esemény, és mondom, hogyha beregisztrálnak, akkor még küldünk mi egy e-mailt, egy Google formot, ahova megint leírjuk pontosan az eseményt, és leírjuk azt is, hogy hova kell kötelezően bejelentkezni.
1: Nagyon fontos, hogy regisztráció szükségeltetik bármilyen mozgásforma kipróbálásához. Hát feltételezem, hogy az, aki mondjuk egyszer csak beesik valahonnan valamelyik helyszínre, részt vehet, hogyha azt mondja, hogy ő nem regisztrált, mert mondjuk nem volt ideje?
0: Részt vehet, annyi kérésünk lesz, hogy ott helyszínen töltse ki a mozgásészakája.hu oldalon levő regisztrációt, mert ahogy említettem, nekünk a jövőre nézve, hogy legyen még támogatás, nagyon fontos, hogy rengeteg ember eljöjjön, igazából nekünk a minimum részvétel az 1600 személy kéne legyen.
1: És hol tart jelenleg a regisztráció?
0: 500 személynél tartunk.
1: Tehát akkor még kellene egy jó ezres, ugye?
0: Így van.
1: Mondjuk még van két nap rá, tehát hogy ezzel még egyelőre nem állunk nagyon rosszul. Említetted például a spinningnél, hogy óránként indulnak a turnusok, tehát óra egészkor kell csatlakozni, vagy óra egész 30-kor nem lehet már felülni mondjuk biciklire?
0: Szerintem a szervezők meg fogják ezt engedni, azért is van kirakva a telefonszám, hogy fel kell hívni, bátran meg kell kérdezni, és szerintem mindenkinek az az érdeke, hogy minél többen kipróbálják az ő adott sportágát, hiszen lehet, hogy meg fogja kedvelni, és ezen túl oda fog járni sportolni.
1: Említetted a sisakot meg a fejlámpát. Mi a helyzet a benti sportágakkal? Tehát valami megfelelő öltözék mindenhová kell.
0: Így van, a tollaslabdánál nagyon fontos, hogy legyen benti cipő, ezt a szervezők fogják kérni, valamint az Erős Zsolt arénába is jó lenne azért nem cipős, sáros cipővel bemenni, de maga a tataminon úgyis mezitlán fognak mozogni, és igazából úgy emlékszem, hogy ennyi ilyen strict követelmény van. Természetesen, hogyha a streetball vagy a röplabda bekerül a sportterembe, akkor ott is fog kelleni sportcipő.
1: Nem árt, hogyha van kéznél víz, vagy ezt a szervezők biztosítják?
0: Nem, ezt nem biztosítjuk, viszont lesz egy kis bódé, harmópánk bódé, ahol lehet majd vizet, esetleg valami frissítőt vásárolni, de mindenképp hozzon magával mindenki vizet, frissítőt, hiszen ez az alap, egy sportoláshoz kell az izotóniás ital, vagy legalább a víz.
1: izotóniás italt néztem legutóbb egy boltban, ez tulajdonképpen mire jó, ha már itt tartunk?
0: Arra jó, hogy az elvesztett energiát, amit sportolás közben elvesztesz, azt egyből hamar tudjad pótolni, hiszen nem egy sportban megtörténhet, hogy elfogysz, elájulsz és rosszul leszel, úgyhogy mindenképp fontos, tehát egy órás futásra, két órás biciklizésre mindenkit biztatok, hogy azért valami izotóniás italt, amivel a szénhidrát tartáját tudja pótolni, cukorsó tartáját tudja pótolni, vagy sótablettával is lehet, azt mindenképp pótolja.
1: No, azt nézem, hogy közben, amit én szoktam fogyasztani, az ugyanaz, amiről te beszélsz. Feltételezem, hogy igen, jó, zárójel bezárva, akkor a nagy pasztázás most elmarad.
0: A nagy pasztázás az szeptember 11 és 12-én lesz a Running Festival Csíkszeredán, ahol különben már megnyílt a nevezési lehetőség, úgyhogy a Running Festival .ro oldalon, aki szeretne futni, gyermek, kicsi, nagy, idősebb, ugye családi futás, gyermekfutam, hosszabb, rövid távok, oda is várjuk a jelentkezőket, de most egyelőre mindenkit várunk péntek este 7 órától Nagy Imre iskola, általános iskola udvarán, hiszen mozgás éjszakája Csíkszereda.
1: Azt mondja, hogy 8, 9, 10, 11, 12, 1, tehát hogy 6 órát fog ez tartani, és akkor gondolom, hogy az utolsó bázis a sorban az a Zengőtér lesz, ott lehet majd levezetni mindenféle felgyűlt energiákat egy jó kis néptánccal.
0: A Zengőtérben 11 óráig tart az esemény, úgyhogy...
1: Oh, csak?
0: Igen.
1: A táncház is?
0: Hát ez van a programban, aztán, hogyha nagyon táncolnak, biztos nem fogják őket lelőkni a táncparketről, de az eseményben így van feltüntetve, de 11 órától lehet futni, fejlámpa kötelező vagy legyen, hiszen sötétség lesz éjszaka 11 órakor, mi ott leszünk.
1: No, akkor gyakorlatilag elmondtunk mindent, ami nagyon fontos, regisztráció, mozgáséjszakája.hu, aztán a következő helyszín, mint olyan a Nagy Imre Általános Iskola sportudvara, ott lesz a úgymond a hivatalos megnyitó, és akkor ott megint ki lesz téve mindenféle helyszín, ott is majd lehet kérdezni a szervezők, de akkor most én hová induljak?
0: Például? Igen, leszünk egy páran szervezők, akiktől lehet kérdezni, de mindvégig erre tudok visszatérni, hogy a Facebook oldalon tényleg minden fent van, de amely, tehát mi ott leszünk és fogunk tudni segíteni. A helyszíneken, ahol lesz az esemény, ki lesz rakva egy zászló, tehát lehet látni, hogyha már ott a környéken vagy, akkor lehet látni, hogy hol kell bemenni.
1: A beszélgetés elején téged említettelek, mint főszervező, de feltételezem, hogy egy igen-igen nagy csapat áll mögötted.
0: Így van, én legfontosabbnak tartom, hogy a társszervezők, azok az egyesületek, akik a különböző sportágakat megszervezik, az alapemberek, hiszen nélkülük ez semmiképp se tudott volna megvalósulni, sokan vagyunk, így nem sorolnám fel, de mindenki, aki elmegy az adott helyszínre, ott fogja látni, hogy melyik egyesület, sportegyesület az, aki megszervezi, úgyhogy nekik nagyon köszönöm. Valamint maga a főszervezői posztot az a Kidsport nyerte meg, a Csíkszeredai Városháza támogatja ezt az eseményt, hogy még gazdagabb legyen, még jobb legyen. Az Anyvent Sport Egyesület, amelyik a másik főszervező, valamint a VSK Csíkszereda.
1: No, hát köszönet nekik, illetve hát neked, hogy ezt a dolgot hazahoztátok, úgymond. Bízunk benne, hogy lesz ennek folytatása, és akkor úgy majd szépen megy felfele a számláló, akár csak a Running Fesztiválon. Tehát mindenek előtt mozgáséjszakája.hu, regisztráció, ez nagyon fontos, illetve be lehet jelölni azokat a sportágakat, amiket szeretnének kipróbálni pénteken, mondom is, 2 nap, 11 óra, 54 perc és 30 másodperc maradt hátra a kezdésig. Bízom benne, hogy az időjárás is időközben meggondolja magát és feltér, úgymond. Miklós Edit, köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen a meghívást.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Elkezdődött az akciók Dede mániája a Dedemánban. Most a Paxton elektromos mop akkumulátorral csak 229, valamint az Albio nedves törlőkendő szodabikarbónával és ecettel 100 darabos kiszerelésben csak 9,99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Reklámot hallottak.

Nem az a kérdés, hogy hol a szívem, mert azt az ember előbb-utóbb megtalálja, főleg ha sajog. A kérdés az, hogy hol a sportminisztérium. Nos, nem hoz létre sportminisztériumot az általa tervezett kormányban Eugen Tomák kijelölt miniszterelnök. Noha az Egységben Romániáért frakcióképviselői ezt javasolták a keddi egyeztetésen, értesült az Ager Press. Eugen Tomák a találkozó után elmondta, ismertette a frakció küldöttségével kormányzati célkitűzéseit és néhány miniszter jelöltjét. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az eddigi tárgyalások során valamennyi képviselő és szenátor konkrét javaslatokat fogalmazott meg a kormány programjavítására. Az Egységben Romániáért frakció egyik javaslata volt, hogy a kormány fordítson nagyobb figyelmet a sportra, és hozzon létre egy külön sportminisztériumot. A kijelölt miniszterelnök szerint nincs szükség újabb intézmények létrehozására. Mint indokolta, egyetért azzal, hogy az államnak nagyobb figyelmet kell fordítania a sportolókra, ezt azonban nem egy új minisztérium létrehozásával kívánja megvalósítani. Több figyelmet kell fordítanunk a nemzeti sportügynökségre, és természetesen több forrást kell biztosítanunk a román sportolóknak, ösztönözve őket, hogy minél több versenyen vegyenek részt, jelentette ki Tomák. Hozzátéve, hogy az egyeztetések után több képviselő és szenátor, köztük az Egységben Romániáért frakció több tagja jelezte neki, hogy támogatni fogja a kormány alakítási elképzeléseit.

0: FM rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Eugen Tomák kijelölt miniszterelnök szerint az általa vezetett kabinet nem egyéni politikai projekt lenne, és nem egy párt érdekeit, hanem az ország működő képességét és intézményi stabilitását szolgálná. A politikus hangsúlyozta, a kormányalakítás jelenlegi szakaszában a legfontosabb feladat a parlamenti többség kialakítása, illetve egy olyan kormányprogram véglegesítése, amely kompromisszumos alapon több politikai erő számára is elfogadható lehet. Mint fogalmazott, a cél az, hogy a kabinet ne csak megalakuljon, hanem működőképes és hosszú távon is fenntartható legyen. Tomák szerint a tárgyalások során figyelembe veszik a parlamenti pártok és kisebb frakciók javaslatait is, ugyanakkor elengedhetetlennek nevezte, hogy a végső program egységes és végrehajtható legyen. Eugen Tomák kijelölt miniszterelnök szerint Romániának haladéktalanul működőképes kormányra van szüksége, mert a késlekedés veszélyezteti a gazdaságot és az uniós pénzek lehívását. A politikus a Román Közszolgálati Rádióban elmondta, több fontos határidő is közeleg, köztük az országos helyreállítási tervek augusztus végéig történő teljesítése, a végső kifizetési kérelem szeptemberben, valamint a SAFE program forrás lehívása októberben. Közvitára bocsátotta a Környezetvédelmi Minisztérium az idei roncsautó program pályázati útmutatóját, jelentette be Diana Buzsolyano ügyvivő miniszter. A hazai gépkocsipark felújítását célzó program költségvetése idén jelentősen a tavalyi 200 millió lejről 300 millió lejre nő. A támogatások összege azonban változatlan marad. Fontos újdonság viszont, hogy az állami hozzájárulás idén kizárólag az Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térségben vagy a Földközi Tengeri Paktum országaiban gyártott autók vásárlására igényelhető. A tárcavezető tájékoztatása szerint a szigorítást környezetvédelmi szempontok mellett az európai termelés ösztönzésével indokolják. A rendelet tervezett 10 napig van közvitán, a jóváhagyást követően a program várhatóan még ebben a hónapban elindul. A mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások 265 millió euró összértékű támogatásra pályázhatnak napelemes beruházások megvalósítására, közölte Táncos Barna. A program célja a gazdálkodók energiahatékonyságának növelése, valamint a megújuló energiaforrások elterjesztése az agrárszektorban és az élelmiszeriparban. A támogatás hozzájárulhat a termelési költségek csökkentéséhez és a vállalkozások versenyképességének erősítéséhez. A pályázati lehetőséget európai uniós forrásokból finanszírozzák, a részleteket a következő időszakban teszik közzé. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani, bár helyenként a gomoly felhőzet zavarhatja a napsütést, illetve a megélénkülő szél valamelyest ronthat a hőérzeten. 21 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 25-27 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 5 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket új zenékkel és sok-sok slágerrel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak az éterben, FM 87.6 Csíkszereda. Ha kedvük van, tartsanak velem a folytatásban is.

0: hol torlódik, hol szabad. Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Csatlakozik az első mozgás éjszakájához a Csíki Transz június 12-én az 5-ös vonalon rendkívüli esti járatokat indít. A járatok elsősorban azoknak jelenthetnek nagy segítséget, akik a Csíksomjón sorra kerülő éjszakai futáshoz vagy Nordic Walkinghoz szeretnének csatlakozni. A járatok ugyanakkor az útvonal bármely szakaszán igénybe vehetők. Egyirányú jegy 4 lejbe, menettérti jegy 5 lejbe kerül.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra! A legjobb társ a munkában is. Fun FM 87,6.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Elkezdődött az akciók Dedemániája a Dedemánban. Most a Hofled Star mennyezeti lámpa 19,90 bani, valamint a 39 cm-es napelemes LED lámpa csak 7,90 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
3: Reklámot hallottak.

0: Ma 50 éve hunyt el Adolf Zukor, a hollywoodi filmgyártás magyar alapítója. Kevesen tudják, de a világ egyik legnagyobb filmstúdiója, a Paramount Pictures mögött is egy magyar elme állt. Zukor Adolf néven a Borsod Abaúj-Zemplén megyei Ricse községben látta meg a napvilágot, majd nincstelen árvaként mindössze 16 évesen a bélésébe vart 40 dollárral vándorolt ki Amerikába. Kitartása és látásmódja révén a filmgyártás úttörőjévé vált. Ő készítette Amerika egyik legelső egész estés nagyjáték filmjét, az 1913-as The Prisoner of Zenda, azaz a Zendai Fogoly című alkotást. Megteremtette a modern sztárrendszert, mozi hálózatokat épített ki, és zseniális üzleti érzékkel fektette le a mai Hollywood alapjait. Munkásságáért egyébként 1949-ben tiszteletbeli Oscar-díjjal jutalmazták, és csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán. Zukor 103 évet élt, és haláláig a Paramount tiszteletbeli elnöke maradt. Érdemes ma megemlékezni a filmművészet egyik legnagyobb magyar alakjára.
1: Közérdekű hirdetés következik.
0: Június 30-áig még ingyenesen igényelhető az új elektronikus személyi igazolvány azoknak, akik betöltötték a 14. életévüket, illetve azoknak is, akik még érvényes, régi típusú személyazonosságival rendelkeznek, de nem szeretnék lecserélni az okmányt. Ezt követően már 70 lejbe kerül a csere. A hatóságok szerint érdemes időpontot foglalni, mivel az igénylések száma folyamatosan nő. Ezt megtehetik a hub.mai.gov.ro oldalon. Hargita megye tanácsának személy nyilvántartó igazgatósága nem csak a hivatalos irodáiban fogadja az ügyfeleket, hanem igény esetén ki is száll intézményekhez, cégekhez vagy önkormányzatokhoz, és helyben készíti el az új igazolványokat. A mobil ügyintézés feltétele, hogy egy helyszínen legalább 10 jelentkező legyen. Előjegyzésért a 0742 412 481-es telefonszámot lehet hívni. Az új elektronikus személyi igazolvány nem csak korszerűbb, hanem biztonságosabb is a régi típusú dokumentumnál.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fan FM Rádió, Fülig Zene!

0: Fine Young Cannibals és az 1988-as She Drives Me Crazy. Imént említettem Adolf Zukor nevét, mint a Paramount Film Studio alapítóját, illetve ha már Adolf Zukor mint olyan szóba jött, akkor nyilván előkerül Steven Spielberg is. Hogy miért? Ha megmutatnák, hogy nem vagyunk egyedül, ha valaki megmutatná, bebizonyítaná nekünk, az megrémítene? Nos, nyáron elérkezett az igazság pillanata, feltárul mindez 7 milliárd embernek. Közeledik a leleplezés napja. A Universal Pictures bemutatja Steven Spielberg rendező új eredeti alkotását, ez pedig nem más, mint a leleplezés napja, amely egyébként hamarosan a Csíki moziban is látható lesz, június 11-én, azaz holnap este 7 órától magyar szinkronnal. Erre ajánlok fel báros belépőt, előtte azonban mutatom a film szinkronos előzetesét. Steven Spielberg vadi új filmje, a leleplezés napja.
1: Mit loptál el?
2: Titkokat. Az adatokat, amiket óvnom kellett volna.
1: Ezek emberek.
2: Nem.
3: Rendezte Steven Spielberg.
4: Jó reggelt, Kansas City. Nézzük meg a mai... Nézd! A mai...
2: Te érted, hogy mit mond?
4: Hallom, de ez halancsa, én nem értem.
2: Én értem.
4: Mi történik velem?
5: Elepednek az igazságért.
2: Én már a része vagyok, csak sajnálom, hogy téged is a részévé tettek.
6: Hello, Jane. Kérlek, foglalj helyet.

0: 79 éves szörnyű hazugság kampánynak most vége lesz!
1: Mit akarsz csinálni?
2: Leleplezem az egész világnak.
3: Ez az igazság alapjaiban forgatja fel az egész világrendjét.
4: Ha ezt megteszi, nincs vissza.

0: A leleplezés napja.
1: Ha szeretne egy páros belépőt, a leleplezés napja című mozi megtekintésére holnap este 7 órától itt a lehetőség, csak küldeni kell nekem egy helyes választ a jól ismert SMS számra. A kérdésem, vagy inkább a kérésem rendkívül egyszerű, az igen csak illusztris szereplőgárdából küldj el nekem legalább 3 színész nevét, mert tényleg illusztrisok vannak a filmben. 0724-860-1000. Kik játszanak a filmben, küldjön legalább 3 színész nevet, és nyerjen egy páros belépőt. A Leleplezés napja című film a holnap esti vetítésére 7 órától a Csíki moziban.

0: velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.
1: Don't close your heart.

0: Húzzák már a harangot, és nekem nagyon gyorsan sorsolni kell, már csak azért is, mert a leleplezés napjára két nézőt szeretnék küldeni a Csíki moziba. Holnap este 7 órától a Steven Spielberg film bemutatójára, amelyre ezúttal magyar szinkronnal kerül sor. Arra kértem önöket, akik játszani szerettek volna ez idáig, hogy soroljanak fel néhány nevet a film illusztris színészei közül. Colin Firth, Emily Blunt, Coleman Domingo, Eve Hewson, Wyatt Russell, vagy éppenséggel Josh O'Connor, bármelyiket lehetett említeni, játékba is kerültek ezáltal. Stop, 205-ös. Újabb nyertesünknek gratulálok, és kívánok rendkívül jó szórakozást holnap este a Csíki moziba. Én pedig Günther Otto vagyok, és ezennel el is búcsúzom, lévén, hogy érkeznek a hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Bízom benne, találkozunk holnap is.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
2: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Eugen Tomá kijelölt miniszterelnök szerint az általa vezetett kabinet nem egyéni politikai projekt lenne, és nem egy párt érdekeit, hanem az ország működő képességét és intézményi stabilitását szolgálná. A politikus hangsúlyozta, a kormányalakítás jelenlegi szakaszában a legfontosabb feladat a parlamenti többség kialakítása, illetve egy olyan kormányprogram véglegesítése, amely kompromisszumos alapon több politikai erő számára is elfogadható lehet. Mint fogalmazott, a cél az, hogy a kabinet ne csak megalakuljon, hanem működőképes és hosszú távon is fenntartható legyen. Tomák szerint a tárgyalások során figyelembe veszik a parlamenti pártok és kisebb frakciók javaslatait is, ugyanakkor elengedhetetlennek nevezte, hogy a végső program egységes és végrehajtható legyen. Eugen Tomák kijelölt miniszterelnök szerint Romániának haladéktalanul működőképes kormányra van szüksége, mert a késlekedés veszélyezteti a gazdaságot és az uniós pénzek lehívását. A politikus a Román Közszolgálati Rádióban elmondta, több fontos határidő is közeleg, köztük az országos helyreállítási tervek augusztus végéig történő teljesítése, a végső kifizetési kérelem szeptemberben, valamint a SAFE program forrás lehívása októberben. Közvitára bocsátotta a Környezetvédelmi Minisztérium az idei roncsautó program pályázati útmutatóját, jelentette be Diana Buzsolyano ügyvivő miniszter. A hazai gépkocsi park felújítását célzó program költségvetése idén jelentősen a tavalyi 200 millió lejről 300 millió lejre nő. A támogatások összege azonban változatlan marad. Fontos újdonság viszont, hogy az állami hozzájárulás idén kizárólag az Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térségben vagy a Földközi-tengeri Paktum országaiban gyártott autók vásárlására igényelhető. A tárcavezető tájékoztatása szerint a szigorítást környezetvédelmi szempontok mellett az európai termelés ösztönzésével indokolják. A rendelet tervezett 10 napig van közvitán, a jóváhagyást követően a program várhatóan még ebben a hónapban elindul. A mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások 265 millió euró összértékű támogatásra pályázhatnak napelemes beruházások megvalósítására, közölte Táncos Barna. A program célja a gazdálkodók energia hatékonyságának növelése, valamint a megújuló energiaforrások elterjesztése az agrárszektorban és az élelmiszeriparban. A támogatás hozzájárulhat a termelési költségek csökkentéséhez és a vállalkozások versenyképességének erősítéséhez. A pályázati lehetőséget európai uniós forrásokból finanszírozzák, a részleteket a következő időszakban teszik közzé. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani, bár helyenként a gomoly felhőzet zavarhatja a napsütést, illetve a megélénkülő szél valamelyest ronthat a hőérzeten. 21 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 25-27 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió. Fun FM Rádió. Fülig zene.
2: Fülig zene. FM 87.6. Csíkszereda.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör, italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postai hivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
0: Amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az Unicredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió.
2: Reklámot hallottak.
3: FM 87.6 Csíkszereda.
2: Fan FM Rádió.
4: Unik zene.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Igazán különleges és lendületes hétvégi programajánló. Június 12-én Csíkszereda történetében először csatlakozik a Mozgás Éjszakája programsorozathoz. Az Éjszakai Sportfesztiválon a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki megtalálja a hozzáillő mozgásformát. Közel 20 sportágat próbálhatnak ki az érdeklődők, a részvétel pedig minden helyszínen teljesen ingyenes. A hivatalos megnyitó este 8 órakor lesz a Nagy Imre Általános Iskola udvarán, és a programok egészen a késő éjszakai órákig tartanak. A Magyarországról indult nagyszabású kezdeményezésnek köszönhetően egy teljes estén és éjszakán át a sport, az egészséges életmód és a közösségi élmények lesznek a középpontban a városunkban. A választék pedig kifejezetten gazdag. Este 8:30-kor indul például egy 15 kilométeres éjszakai kerékpározás Csíkszereda utcáin. Akik a késő esti kihívásokat keresik, azoknak érdemes kilátogatniuk Csíksomjóra, ahol este 11 és hajnali 1 óra között éjszakai futást és Nordic Walkingot szerveznek a Somlyó-hegyen. A kínálatban szerepel még streetball, tagball, asztali tenisz az arénában, jóga, falmászás, sőt a Zengőtérben néptánccal is várják a mozogni vágyókat. Egy nagyon fontos gyakorlati tudnivalóra mindenképpen felhívnám a figyelmüket, a programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Ezt a rendezvény hivatalos honlapján tehetik meg a mozgáséjszakája.hu link alatt, ahol a települések közül Csíkszeredát kell kiválasztani.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

egyszer ide bújnám. Kerülöm az ágyat, mert álmomban csak eszembe jutnám. Nem találtad bennem, amit kerestél. Szedd a lábad, szerettem, hogy szerettél.

0: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szinetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: hírek után kezdődhet egy újabb óra.
1: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
1: Fun
0: FM Rádió. Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
2: Eugen Tomák kijelölt miniszterelnök szerint az általa vezetett kabinet nem egyéni politikai projekt lenne, és nem egy párt érdekeit, hanem az ország működő képességét és intézményi stabilitását szolgálná. A politikus hangsúlyozta, a kormányalakítás jelenlegi szakaszában a legfontosabb feladat a parlamenti többség kialakítása, illetve egy olyan kormányprogram véglegesítése, amely kompromisszumos alapon több politikai erő számára is elfogadható lehet. Mint fogalmazott, a cél az, hogy a kabinet ne csak megalakuljon, hanem működőképes és hosszú távon is fenntartható legyen. Tomák szerint a tárgyalások során figyelembe veszik a parlamenti pártok és kisebb frakciók javaslatait is, ugyanakkor elengedhetetlennek nevezte, hogy a végső program egységes és végrehajtható legyen. Eugen Tomák kijelölt miniszterelnök szerint Romániának haladéktalanul működőképes kormányra van szüksége, mert a késlekedés veszélyezteti a gazdaságot és az uniós pénzek lehívását. A politikus a Román Közszolgálati Rádióban elmondta, több fontos határidő is közeleg, köztük az országos helyreállítási tervek augusztus végéig történő teljesítése, a végső kifizetési kérelem szeptemberben, valamint a SAFE program forrás lehívása októberben. Közvitára bocsátotta a Környezetvédelmi Minisztérium az idei roncsautó program pályázati útmutatóját, jelentette be Diana Buzsolyano ügyvivő miniszter. A hazai gépkocsipark felújítását célzó program költségvetése idén jelentősen a tavalyi 200 millió lejről 300 millió lejre nő. A támogatások összege azonban változatlan marad. Fontos újdonság viszont, hogy az állami hozzájárulás idén kizárólag az Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térségben vagy a Földközi Tengeri Paktum országaiban gyártott autók vásárlására igényelhető. A tárcavezető tájékoztatása szerint a szigorítást környezetvédelmi szempontok mellett az európai termelés ösztönzésével indokolják. A rendelet tervezett 10 napig van közvitán, a jóváhagyást követően a program várhatóan még ebben a hónapban elindul. A mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások 265 millió euró összértékű támogatásra pályázhatnak napelemes beruházások megvalósítására, közölte Táncos Barna. A program célja a gazdálkodók energia hatékonyságának növelése, valamint a megújuló energiaforrások elterjesztése az agrárszektorban és az élelmiszeriparban. A támogatás hozzájárulhat a termelési költségek csökkentéséhez és a vállalkozások versenyképességének erősítéséhez. A pályázati lehetőséget európai uniós forrásokból finanszírozzák, a részleteket a következő időszakban teszik közzé. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani, bár helyenként a gomoly felhőzet zavarhatja a napsütést, illetve a megélénkülő szél valamelyest ronthat a hőérzeten. 21 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 25-27 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
2: Reklámot hallottak.
3: Megvagyok. Jég hideg a szívem, mi lenne veled, ha fáznál? Mi lenne velem, ha nem vagyok?
1: Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
2: Reklámot hallottak.
4: Fun.

0: gyakorlódik, hol szabad. Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Csatlakozik az első mozgás éjszakájához a Csíki Transz június 12-én az 5-ös vonalon rendkívüli esti járatokat indít. A járatok elsősorban azoknak jelenthetnek nagy segítséget, akik a Csíksomjón sorra kerülő éjszakai futáshoz vagy Nordic Walkinghoz szeretnének csatlakozni. A járatok ugyanakkor az útvonal bármely szakaszán igénybe vehetők. Egyirányú jegy 4 lejbe, menettérti jegy 5 lejbe kerül.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Eugen Tomá kijelölt miniszterelnök szerint az általa vezetett kabinet nem egyéni politikai projekt lenne, és nem egy párt érdekeit, hanem az ország működő képességét és intézményi stabilitását szolgálná. A politikus hangsúlyozta, a kormányalakítás jelenlegi szakaszában a legfontosabb feladat a parlamenti többség kialakítása, illetve egy olyan kormányprogram véglegesítése, amely kompromisszumos alapon több politikai erő számára is elfogadható lehet. Mint fogalmazott, a cél az, hogy a kabinet ne csak megalakuljon, hanem működőképes és hosszú távon is fenntartható legyen. Tomák szerint a tárgyalások során figyelembe veszik a parlamenti pártok és kisebb frakciók javaslatait is, ugyanakkor elengedhetetlennek nevezte, hogy a végső program egységes és végrehajtható legyen. Eugen Tomák kijelölt miniszterelnök szerint Romániának haladéktalanul működőképes kormányra van szüksége, mert a késlekedés veszélyezteti a gazdaságot és az uniós pénzek lehívását. A politikus a Román Közszolgálati Rádióban elmondta, több fontos határidő is közeleg, köztük az országos helyreállítási tervek augusztus végéig történő teljesítése, a végső kifizetési kérelem szeptemberben, valamint a SAFE program forrás lehívása októberben. Közvitára bocsátotta a Környezetvédelmi Minisztérium az idei roncsautó program pályázati útmutatóját, jelentette be Diana Buzsolyano ügyvivő miniszter. A hazai gépkocsi park felújítását célzó program költségvetése idén jelentősen a tavalyi 200 millió lejről 300 millió lejre nő. A támogatások összege azonban változatlan marad. Fontos újdonság viszont, hogy az állami hozzájárulás idén kizárólag az Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térségben vagy a Földközi Tengeri Paktum országaiban gyártott autók vásárlására igényelhető. A tárcavezető tájékoztatása szerint a szigorítást környezetvédelmi szempontok mellett az európai termelés ösztönzésével indokolják. A rendelet tervezett 10 napig van közvitán, a jóváhagyást követően a program várhatóan még ebben a hónapban elindul. A mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások 265 millió euró összértékű támogatásra pályázhatnak napelemes beruházások megvalósítására, közölte Táncos Barna. A program célja a gazdálkodók energiahatékonyságának növelése, valamint a megújuló energiaforrások elterjesztése az agrárszektorban és az élelmiszeriparban. A támogatás hozzájárulhat a termelési költségek csökkentéséhez és a vállalkozások versenyképességének erősítéséhez. A pályázati lehetőséget európai uniós forrásokból finanszírozzák, a részleteket a következő időszakban teszik közzé. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani, bár helyenként a gomoly felhőzet zavarhatja a napsütést, illetve a megélénkülő szél valamelyest ronthat a hőérzeten. 21 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 25-27 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fun FM.
1: És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
0: Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható. Amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az Unicredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió.
1: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa, tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postai hivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

nézlek majd, nem ismerlek majd, nem idegen majd, nem tanulok majd, nem dolgozom majd, nem szeretem majd, nem utálom majd, nem indulok majd, nem érkezem majd, nem fennmagyok majd, nem elhasszom majd, nem gyorsulok majd, nem lassulok majd, nem rohanok majd, nem sétálok majd, nem lélegzem majd.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: FM.
0: Fülig zene.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A szerdai kánikula közeli meleg után drasztikus fordulatot vesz az időjárás, jelentős lehűlés, kiadós esőzések és viharok érik el az országot a következő napokban. Elena Mateescu, az Országos Meteorológiai Szolgálat igazgatója a Digi24-nek elmondta, a légköri instabilitás szerdán még csak a déli megyéket és a hegyvidéki területeket érinti, ahol a viharok kialakulnak, és rövid idő alatt akár 30-40 liter csapadék is hullhat négyzetméterenként. Csütörtöktől hideg front éri el a térséget, a lehűlés és a heves felhőszakadások. Először a nyugati, a központi és az északi területeket érintik. A lehulló csapadék mennyisége helyenként a 30-50 litert is meghaladhatja négyzetméterenként. Péntektől a hideg front már az egész országra kiterjed. A hőmérséklet is drasztikusan visszaesik, a nappali csúcsértékek már sehol nem haladják meg a 16 és 21 fok közötti tartományt. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint ez a hűvös, esős időjárási epizód egészen a hétvégéig meghatározó marad. Enyhülésre és fokozatos felmelegedésre csak a jövő hét elejétől számíthatunk. Az év végéig, 2026. december 31-éig marad érvényben az alapvető élelmiszerekre vonatkozó kereskedelmi árrés korlátozás. A képviselőház szerdán döntőházként elsöprő többséggel fogadta el Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter erre vonatkozó javaslatát. Az intézkedés összesen 17 alapvető élelmiszer kategóriát érint, köztük a legfontosabb a hús, tej és pékáru, valamint a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint az eredeti tervek szerint már június végén hatályát vesztette volna. A jogszabály indoklása szerint a hosszabbításra a továbbra is magas inflációs környezet, valamint a hazai fogyasztók és a mezőgazdasági termelők védelme miatt van szükség. A szabályozás célja az élelmiszeripari torzulások mérséklése és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok visszaszorítása. Táncos Barna az RMDS szálláspontját megerősítve hangsúlyozta, az árra és sapkát mindaddig fenn kell tartani, amíg a drágulások érezhető nyomást gyakorolnak a családok költségvetésére. A tárcavezető kiemelte, a döntésnek köszönhetően a lakosság az év végéig garantáltan alacsonyabb áron juthat hozzá a legfontosabb mindennapi élelmiszerekhez. Súlyos pénzügyi válságban van a Tarom Állami Légitársaság. A vállalat adóssága mára megközelíti a 930 millió lejt, ami 105 millió lejjel haladja meg a cég teljes vagyonát. Terül ki Ioana Gorgiu, ügyvivő miniszterelnök helyettes szerdai közleményéből. A légitársaság a tavalyi évet 186 millió lejes veszteséggel zárta. Bár a vállalat 2024-ben papíron nyereséges volt, a kormányfő helyettes emlékeztetett, ez a profit nem a rendes működésből származott, hanem kizárólag eszközeladásoknak és rendkívüli számviteli műveleteknek volt köszönhető. A járatok kihasználtsága jelenleg 70% alatt van, ami jóval elmarad a kitűzött céloktól. Ioana Gorgiu szerint a Tarom fő problémáját a rossz menedzsment jelenti. A vállalati ördögi körbe került, vagyonelemeket értékesít a veszteségek fedezésére, miközben a belső konfliktusok akadályozzák a reformokat, és a vezetésnek sincs koherens, hosszú távú stratégiája a versenyképesség helyreállítására. A miniszterelnök helyettes figyelmeztetett, rendkívül kevés idő maradt a beavatkozásra. Ha nem indul el azonnal egy professzionális válságkezelés, valamint pénzügyi fegyelem, a légitársaság darabonkénti eladása visszafordíthatatlanná válik. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben villámokkal kísért esőzések alakulnak ki, helyenként esőzések környezetében megélénkül akár viharossá fokozódik a szél. Csíkszeredában 22 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 24 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán is marad a változóan felhős égbolt mellett a borongós, csapadékos időjárás. Jelentős mennyiségű esővel kell számolni. Reggelre a hőmérséklet 11 fokig süllyed, napközben a csúcsérték 24-25 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Reklámot hallottak.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Igazán különleges és lendületes hétvégi programajánló. Június 12-én Csíkszereda történetében először csatlakozik a Mozgás Éjszakája programsorozathoz. Az Éjszakai Sportfesztiválon a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki megtalálja a hozzáillő mozgásformát. Közel 20 sportágat próbálhatnak ki az érdeklődők, a részvétel pedig minden helyszínen teljesen ingyenes. A hivatalos megnyitó este 8 órakor lesz a Nagy Imre Általános Iskola udvarán, és a programok egészen a késő éjszakai órákig tartanak. A Magyarországról indult nagyszabású kezdeményezésnek köszönhetően egy teljes estén és éjszakán át a sport, az egészséges életmód és a közösségi élmények lesznek a középpontban a városunkban. A választék pedig kifejezetten gazdag. Este 8:30-kor indul például egy 15 kilométeres éjszakai kerékpározás Csíkszereda utcáin. Akik a késő esti kihívásokat keresik, azoknak érdemes kilátogatniuk Csíksomjóra, ahol este 11 és hajnali 1 óra között éjszakai futást és Nordic Walkingot szerveznek a Somjóhegyen. A kínálatban szerepel még streetball, tagball, asztali tenisz az arénában, jóga, falmászás, sőt a zengőtérben néptánccal is várják a mozogni vágyókat. Egy nagyon fontos gyakorlati tudnivalóra mindenképpen felhívnám a figyelmüket, a programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Ezt a rendezvény hivatalos honlapján tehetik meg a mozgáséjszakája.hu link alatt, ahol a települések közül Csíkszeredát kell kiválasztani.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Kevesebb duma, több zene. Fun FM. Közérdekű hirdetés következik.
1: Az Ecocsík térségi hulladékgazdálkodási vállalat két ponton gyűjti a textil hulladékot Csíkszereda területén állandó jelleggel. Az élelmiszerpiac közelében az RMDS székház mögött, valamint az autóbusz pályaudvarnál a Peniháruház mellett elhelyezett gyűjtőkonténerekbe bármikor elhelyezhetik a haszontalanná vált textileket. Emellett minden hónap első hétfőjén az Ecocsík Kft. Székhelyén is átveszik azokat.
0: Közérdekű hirdetést hallottak. A legfrissebb slágerek a nap 24 órájában. Fun FM, fülig zene.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Június 30-áig még ingyenesen igényelhető az új elektronikus személyi igazolvány azoknak, akik betöltötték a 14. életévüket, illetve azoknak is, akik még érvényes, régi típusú személyazonosságival rendelkeznek, de nem szeretnék lecserélni az okmányt. Ezt követően már 70 lejbe kerül a csere. A hatóságok szerint érdemes időpontot foglalni, mivel az igénylések száma folyamatosan nő. Ezt megtehetik a hub.mai.gov.ro oldalon. Hargita megye tanácsának személynyilvántartó igazgatósága nem csak a hivatalos irodáiban fogadja az ügyfeleket, hanem igény esetén ki is száll intézményeket, cégekhez vagy önkormányzatokhoz, és helyben készíti el az új igazolványokat. A mobil ügyintézés feltétele, hogy egy helyszínen legalább 10 jelentkező legyen. Előjegyzésért a 0742 412 481-es telefonszámot lehet hívni. Az új elektronikus személyi igazolvány nem csak korszerűbb, hanem biztonságosabb is a régi típusú dokumentumnál.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fan FM Rádió, Fülig Zene!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A szerdai kánikula közeli meleg után drasztikus fordulatot vesz az időjárás. Jelentős lehűlés, kiadós esőzések és viharok érik el az országot a következő napokban. Elena Máté Eszkó, az Országos Meteorológiai Szolgálat igazgatója a Digi24-nek elmondta, a légköri instabilitás szerdán még csak a déli megyéket és a hegyvidéki területeket érinti, ahol a viharok kialakulnak, és rövid idő alatt akár 30-40 liter csapadék is hullhat négyzetméterenként. Csütörtöktől hideg front éri el a térséget, a lehűlés és a heves felhőszakadások. Először a nyugati, a központi és az északi területeket érintik. A lehulló csapadék mennyisége helyenként a 30-50 litert is meghaladhatja négyzetméterenként. Péntektől a hideg front már az egész országra kiterjed. A hőmérséklet is drasztikusan visszaesik, a nappali csúcsértékek már sehol nem haladják meg a 16 és 21 fok közötti tartományt. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint ez a hűvös, esős időjárási epizód egészen a hétvégéig meghatározó marad. Enyhülésre és fokozatos felmelegedésre csak a jövő hét elejétől számíthatunk. Az év végéig, 2026. december 31-éig marad érvényben az alapvető élelmiszerekre vonatkozó kereskedelmi árrés korlátozás. A képviselőház szerdán döntőházként elsöprő többséggel fogadta el Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter erre vonatkozó javaslatát. Az intézkedés összesen 17 alapvető élelmiszer kategóriát érint, köztük a legfontosabb a hús, tej és pékáru, valamint a friss zöldségek és gyümölcsök. Az eredeti tervek szerint már június végén hatályát vesztette volna. A jogszabály indoklása szerint a hosszabbításra a továbbra is magas inflációs környezet, valamint a hazai fogyasztók és a mezőgazdasági termelők védelme miatt van szükség. A szabályozás célja az élelmiszeripari torzulások mérséklése és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok visszaszorítása. Táncos Barna az RMDS szálláspontját megerősítve hangsúlyozta, az árra és sapkát mindaddig fenn kell tartani, amíg a drágulások érezhető nyomást gyakorolnak a családok költségvetésére. A tárcavezető kiemelte, a döntésnek köszönhetően a lakosság az év végéig garantáltan alacsonyabb áron juthat hozzá a legfontosabb mindennapi élelmiszerekhez. Súlyos pénzügyi válságban van a Tarom Állami Légitársaság. A vállalat adóssága mára megközelíti a 930 millió lejt, ami 105 millió lejjel haladja meg a cég teljes vagyonát. Terül ki Ioana Gorgiu, ügyvivő miniszterelnök helyettes szerdai közleményéből. A légitársaság a tavalyi évet 186 millió lejes veszteséggel zárta. Pár a vállalat 2024-ben papíron nyereséges volt. A kormányfő helyettes emlékeztetett, ez a profit nem a rendes működésből származott, hanem kizárólag eszközeladásoknak és rendkívüli számviteli műveleteknek volt köszönhető. A járatok kihasználtsága jelenleg 70% alatt van, ami jóval elmarad a kitűzött céloktól. Ioana Gorgiu szerint a Tarom fő problémáját a rossz menedzsment jelenti. A vállalati ördögi körbe került, vagyonelemeket értékesít a veszteségek fedezésére, miközben a belső konfliktusok akadályozzák a reformokat, és a vezetésnek sincs koherens, hosszú távú stratégiája a versenyképesség helyreállítására. A miniszterelnök helyettes figyelmeztetett, rendkívül kevés idő maradt a beavatkozásra. Ha nem indul el azonnal egy professzionális válságkezelés, valamint pénzügyi fegyelem, a légitársaság darabonkénti eladása visszafordíthatatlanná válik. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben villámokkal kísért esőzések alakulnak ki, helyenként esőzések környezetében megélénkül akár viharossá fokozódik a szél. Csíkszeredában 22 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 24 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán is marad a változóan felhős égbolt mellett a borongós, csapadékos időjárás. Jelentős mennyiségű esővel kell számolni. Reggelre a hőmérséklet 11 fokig süllyed, napközben a csúcsérték 24-25 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
2: Igen, miért?
1: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
2: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
1: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
2: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
3: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
2: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
4: Amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fun FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az UniCredit Leasing. Az esemény média partnere a Fun FM Rádió.
5: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör, italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa, tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
4: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
6: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek Dakota Security szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
7: Reklámot hallottak.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Csatlakozik az első mozgás éjszakájához a Csíki Transz június 12-én az 5-ös vonalon rendkívüli esti járatokat indít. A járatok elsősorban azoknak jelenthetnek nagy segítséget, akik a Csíksomjón sorra kerülő éjszakai futáshoz vagy Nordic Walkinghoz szeretnének csatlakozni. A járatok ugyanakkor az útvonal bármely szakaszán igénybe vehetők. Egyirányú jegy 4 lejbe, menettérti jegy 5 lejbe kerül.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: A fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
1: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
2: Reklámot hallottak.
3: Fun FM.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod. Hombre, escúchame.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A szerdai kánikula közeli meleg után drasztikus fordulatot vesz az időjárás. Jelentős lehűlés, kiadós esőzések és viharok érik el az országot a következő napokban. Elena Mateescu, az Országos Meteorológiai Szolgálat igazgatója a Digi24-nek elmondta, a légköri instabilitás szerdán még csak a déli megyéket és a hegyvidéki területeket érinti, ahol a viharok kialakulnak, és rövid idő alatt akár 30-40 liter csapadék is hullhat négyzetméterenként. Csütörtöktől hideg front éri el a térséget, a lehűlés és a heves felhőszakadások. Először a nyugati, a központi és az északi területeket érintik. A lehulló csapadék mennyisége helyenként a 30-50 litert is meghaladhatja négyzetméterenként. Péntektől a hideg front már az egész országra kiterjed. A hőmérséklet is drasztikusan visszaesik, a nappali csúcsértékek már sehol nem haladják meg a 16 és 21 fok közötti tartományt. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint ez a hűvös, esős időjárási epizód egészen a hétvégéig meghatározó marad. Enyhülésre és fokozatos felmelegedésre csak a jövő hét elejétől számíthatunk. Az év végéig, 2026. december 31-éig marad érvényben az alapvető élelmiszerekre vonatkozó kereskedelmi árrés korlátozás. A képviselőház szerdán döntőházként elsöprő többséggel fogadta el Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter erre vonatkozó javaslatát. Az intézkedés összesen 17 alapvető élelmiszer kategóriát érint, köztük a legfontosabb a hús, tej és pékáru, valamint a friss zöldségek és gyümölcsök. Az eredeti tervek szerint már június végén hatályát vesztette volna. A jogszabály indoklása szerint a hosszabbításra a továbbra is magas inflációs környezet, valamint a hazai fogyasztók és a mezőgazdasági termelők védelme miatt van szükség. A szabályozás célja az élelmiszeripari torzulások mérséklése és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok visszaszorítása. Táncos Barna az RMDS álláspontját megerősítve hangsúlyozta, az árrés sapkát mindaddig fenn kell tartani, amíg a drágulások érezhető nyomást gyakorolnak a családok költségvetésére. A tárcavezető kiemelte, a döntésnek köszönhetően a lakosság az év végéig garantáltan alacsonyabb áron juthat hozzá a legfontosabb mindennapi élelmiszerekhez. Súlyos pénzügyi válságban van a Tarom Állami Légitársaság. A vállalat adóssága mára megközelíti a 930 millió lejt, ami 105 millió lejjel haladja meg a cég teljes vagyonát. Terül ki Ioana Gorgiu, ügyvivő miniszterelnök helyettes szerdai közleményéből. A légitársaság a tavalyi évet 186 millió lejes veszteséggel zárta. Pár a vállalat 2024-ben papíron nyereséges volt. A kormányfő helyettes emlékeztetett, ez a profit nem a rendes működésből származott, hanem kizárólag eszközeladásoknak és rendkívüli számviteli műveleteknek volt köszönhető. A járatok kihasználtsága jelenleg 70% alatt van, ami jóval elmarad a kitűzött céloktól. Ioana Gorgiu szerint a Tarom fő problémáját a rossz menedzsment jelenti. A vállalati ördögi körbe került, vagyonelemeket értékesít a veszteségek fedezésére, miközben a belső konfliktusok akadályozzák a reformokat, és a vezetésnek sincs koherens, hosszú távú stratégiája a versenyképesség helyreállítására. A miniszterelnök helyettes figyelmeztetett, rendkívül kevés idő maradt a beavatkozásra. Ha nem indul el azonnal egy professzionális válságkezelés, valamint pénzügyi fegyelem, a légitársaság darabonkénti eladása visszafordíthatatlanná válik. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben villámokkal kísért esőzések alakulnak ki, helyenként esőzések környezetében megélénkül akár viharossá fokozódik a szél. Csíkszeredában 22 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 24 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán is marad a változóan felhős égbolt mellett a borongós, csapadékos időjárás. Jelentős mennyiségű esővel kell számolni. Reggelre a hőmérséklet 11 fokig süllyed, napközben a csúcsérték 24-25 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Mi a közös a lejben is a forintban? Mindkettő segít, hogy közelebb legyél szeretteidhez. A Raiffeisennél pedig mindkét számlát díjmentesen megkaphatod. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyisd lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Beneré deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
2: Igen, miért?
1: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
2: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
1: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
2: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
3: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
2: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
4: Reklámot hallottak.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Június 30-áig még ingyenesen igényelhető az új elektronikus személyi igazolvány azoknak, akik betöltötték a 14. életévüket, illetve azoknak is, akik még érvényes, régi típusú személyazonosságival rendelkeznek, de nem szeretnék lecserélni az okmányt. Ezt követően már 70 lejbe kerül a csere. A hatóságok szerint érdemes időpontot foglalni, mivel az igénylések száma folyamatosan nő. Ezt megtehetik a hub.mai.gov.ro oldalon. Hargita megye tanácsának személy nyilvántartó igazgatósága nem csak a hivatalos irodáiban fogadja az ügyfeleket, hanem igény esetén ki is száll intézményekhez, cégekhez vagy önkormányzatokhoz, és helyben készíti el az új igazolványokat. A mobil ügyintézés feltétele, hogy egy helyszínen legalább 10 jelentkező legyen. Előjegyzésért a 0742 412 481-es telefonszámot lehet hívni. Az új elektronikus személyi igazolvány nem csak korszerűbb, hanem biztonságosabb is a régi típusú dokumentumnál.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fan FM Rádió, fülig zene!

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Igazán különleges és lendületes hétvégi programajánló. Június 12-én Csíkszereda történetében először csatlakozik a Mozgás Éjszakája programsorozathoz. Az Éjszakai Sportfesztiválon a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki megtalálja a hozzáillő mozgásformát. Közel 20 sportágat próbálhatnak ki az érdeklődők, a részvétel pedig minden helyszínen teljesen ingyenes. A hivatalos megnyitó este 8 órakor lesz a Nagy Imre Általános Iskola udvarán, és a programok egészen a késő éjszakai órákig tartanak. A Magyarországról indult nagyszabású kezdeményezésnek köszönhetően egy teljes estén és éjszakán át a sport, az egészséges életmód és a közösségi élmények lesznek a középpontban a városunkban. A választék pedig kifejezetten gazdag. Este 8:30-kor indul például egy 15 kilométeres éjszakai kerékpározás Csíkszereda utcáin. Akik a késő esti kihívásokat keresik, azoknak érdemes kilátogatniuk Csíksomjóra, ahol este 11 és hajnali 1 óra között éjszakai futást és Nordic Walkingot szerveznek a Somjóhegyen. A kínálatban szerepel még streetball, tagball, asztali tenisz az arénában, jóga, falmászás, sőt a Zengőtérben néptánccal is várják a mozogni vágyókat. Egy nagyon fontos gyakorlati tudnivalóra mindenképpen felhívnám a figyelmüket, a programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Ezt a rendezvény hivatalos honlapján tehetik meg a mozgáséjszakája.hu link alatt, ahol a települések közül Csíkszeredát kell kiválasztani.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Kinek füle van, hallja meg! Két évtized legnépszerűbb dalai. Fanatem Rádió.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene.
2: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Reklámot hallottak.

0: ahol sosem elég magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Csatlakozik az első mozgás éjszakájához a Csíki Transz június 12-én az 5-ös vonalon rendkívüli esti járatokat indít.

0: A járatok elsősorban azoknak jelenthetnek nagy segítséget, akik a Csíksomjon sorra kerülő éjszakai futáshoz vagy Nordic Walkinghoz szeretnének csatlakozni. A járatok ugyanakkor az útvonal bármely szakaszán igénybe vehetők. Egyirányú jegy 4 lejbe, menettérti jegy 5 lejbe kerül.
1: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: Kevesebb duma, több zene. Fun FM. Közérdekű hirdetés következik.
1: Az Ecocsík térségi hulladékgazdálkodási vállalat két ponton gyűjti a textil hulladékot Csíkszereda területén állandó jelleggel. Az élelmiszerpiac közelében az RMDS székház mögött, valamint az autóbusz pályaudvarnál a Peniháruház mellett elhelyezett gyűjtőkonténerekbe bármikor elhelyezhetik a haszontalanná vált textileket. Emellett minden hónap első hétfőjén az Ecocsík Kft. Székhelyén is átveszik azokat.
0: Közérdekű hirdetést hallottak. A legfrissebb slágerek a nap 24 órájában. Fun FM, fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fene FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fene FM. Fülig zene.

0: egy remek évjárat legjobb dalai. 90-esek 9-től.
1: Fun FM.
2: Number one hit music station.
1: Fun FM.
0: Egy remek évjárat legjobb dalai. 90-esek 9-től.
1: Fun FM.
2: Number one hit music station.
1: Fun FM.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: Back to the hits. It's faster,
1: all the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
4: Főleg zene.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

Fun FM Rádió. Bárhol, bármikor. Éterben, online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan. Bárhol jársz. Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: napod ritmusa. Fun FM Rádió. Fülig zene. FM 87,6.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát, nem tudtam az elején, de megbosszulja magát, nekem az a cél.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.
1: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei.
1: Megállás nélkül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM. Fülig zene.
2: Nyolcvanas évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Zürich, Fan FM.

Fülig zene, Fülig mosoly. Fan FM Rádió.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Főleg zene.

0: baby. Much pretty, much dirty. Mamacita, I know you miss me.
1: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
2: Fan FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: Minden sláger nálunk szól.
1: Sziasztok!
2: Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
3: Hallgassátok nagy hangerővel.
4: Napjaink legjobbjai.
5: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
0: Fan FM Rádió.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei.
1: Megállás nélkül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM. Fülig zene.
2: Ébredj velünk. Ez a Fan FM rádió. Fülig zene.

0: Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzá idomulok.
0: FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzá idomulok. Ezért vagyok őrült, kicsit

0: mindent a fülnek.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene.
0: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun